Budapest az éjszaka, egy lehordott zsurnadrág. Épp hogy egy kis éjszaka, tép hogy túl nagy rád. Tömény szoknya költemény, klasszikus de kortárs, a konformizmus kosztümén, Pest a méd.